jsem zatravu já. I mám čarovnú oázu se pustine, u koje vrelo mi kad ne presušuje, al broj sučanih dana. Prema